Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát, ha nem jár, akkor... Hát